0: csökken.
1: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva.
2: Pulzus FM.
3: Це Радіопульс. 92 FM.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulse FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Це Радіопульс. 92.2 FM.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Vidyanosztatva. Jodin FM.
1: Klasszne radio. Vdorohu.

mikor horkoltál, mindig csak nevettem. Bár a takaród lehetnék egy percig még, érezni akarom. Legyél meg itt az utolsó falatom, az utolsó kortyom, az utolsó emlék, utolsó vacsorán a feltét.

0: legjobb zenék, a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulz FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Це Радіопульс. 92 FM.

0: FM92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulse FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Привет, Настя. Два и один FM.
2: Классное радио. В дорогу.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulz. Divjanosto 2. Jodin FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Radio Puls. Vivian Ostova, Jodin FM. Klasszne radio v dorohu.
1: Розкажи, що на душі.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радіо Пульс 92.1 FM.

külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információk, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel, határon innen és túl.

0: 7 óra, 8 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádióhallgatókat augusztus 21-én pénteken. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Радіослухачам вітання. Сьогодні 21 серпня, п'ятниця. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: A kárpátaljai kistérségekben továbbra is zajlik az új tanévkezdés előkészítésének utolsó szakasza. A fő cél, hogy szeptember 1-től teljes körű és biztonságos oktatást biztosítsanak a megye 566 általános és középiskolájában. A legfontosabb feladatok egyike az 1-11. Osztályos tanulók ingyenes étkeztetésének biztosítása valamennyi középfokú oktatási intézményben. Erre a célra az állami támogatásból közel 400 millió hrivnyát osztottak szét a megyei és a helyi költségvetések között. Erről a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatás, a járási közigazgatások, a települési közösségek, a kistérségek és az oktatási irányító szervek képviselőinek részvételével megtartott online értekezleten számoltak be. Jelenleg a kistérségekben ellenőrzik az iskolai konyhák felkészültségét. Emellett befejezik a közbeszerzési eljárásokat, és szerződéseket kötnek az élelmiszerek, valamint a catering és kiszervezett étkeztetési szolgáltatások beszerzésére, közölte a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal.
4: У громадах Закарпаття триває фінальний етап підготовки до початку нового навчального року. Основна мета – з 1 вересня забезпечити повноцінний і безпечний навчальний процес у 566 закладах загальної середньої освіти області. Серед головних завдань – забезпечення безоплатним харчуванням учнів перших 11 класів усіх закладів загальної середньої освіти. Для цього між обласним і місцевими бюджетами розподілили майже 400 мільйонів гривень державної субвенції. Про це йшлося під час селекторної наради за участю представників Закарпатської ОВА, районних адміністрацій, громад та органів управління освітою. Зараз у громадах перевіряють готовність шкільних харчоблоків. Також завершують тендерні процедури і укладають договори на закупівлю продуктів, послуг, кейтерингу або аутсортингу. Про це інформує Закарпатська обласна військова адміністрація.
3: Az ungvári járásban egy 36 éves férfi súlyosan megsérült, üveggel végzett munka közben. Munka közben az üveg összetört, a szilánkok pedig több vágott és szakított sebet okoztak a férfinak, valamint jelentős vérzést. A helyszínre mentőt hívtak. A szükséges ellátás után a férfit Hordágyon szállították kórházba. Számolt be a Kárpátaljai megyei sürgősségi orvosi központ. A szakemberek hangsúlyozzák, üveggel végzett munka során különösen fontos a védőkesztyű, a megfelelő védőruházat és egyéb egyéni védőfelszerelések használata. Erős vérzés esetén a vérzést a lehető leggyorsabban el kell állítani, és mentőt kell hívni a 103-as telefonszámon.
4: На Ужгородщині 36-річний чоловік отримав серйозні травми під час роботи зі склом. Під час роботи скло розбилося, уламки спричинили чоловікові чисельні різанорвані рани та значну кровотечу. На місце викликали екстрену медичну допомогу. Після надання необхідної допомоги чоловіка на ношах доставили до лікарні. Про це інформує Закарпатський центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Під час роботи зі склом особливо важливо використовувати захисні рукавички, одяг та інші засоби індивідуального захисту. При сильній кровотечі необхідно якнайшвидше її зупинити та викликати 103.
3: 18 nap alatt csak nem 6500 kutyát és macskát oltottak be veszettség ellen Kárpátalján. Augusztus 3-a és 20-a között a Kárpátaljai megyei állami állatorvosi kórház szakemberei közel 6500 állatot oltottak be. 4262 kutyát, köztük 35 kóborkutyát, valamint 2203 macskát. Az éveleje óta a megyében már 5 olyan településen számolták fel a veszettség miatt kialakult járványügyi gócpontot, ahol állatoknál mutatták ki a betegséget. Jelenleg további két ilyen helyen zajlanak megelőző intézkedések. Az állatorvosok emlékeztetnek, hogy a kutyák és macskák évenkénti veszettség elleni oltása a megye állami körzeti állatorvosi rendelőiben ingyenes, közölte a Kárpátaljai megyei állami élelmiszerbiztonsági és fogyasztóvédelmi szolgálat.
4: На Закарпатті за 18 днів проти сказу вакцинували майже 6,5 тисяч котів та собак. Із 3 до 20 серпня фахівці Закарпатської обласної державної лікарні ветеринарної медицини щепили майже 6,5 тисяч тварин, а саме 4262 собаки, зокрема 35 безпритульних та 2203 котів. Від початку року в області вже оздоровили 5 неблагополучних пунктів, де було зареєстровано сказу тварин. Наразі профілактичні заходи тривають ще у двох таких пунктах. Ветеринари наголошують, що щорічне щеплення собак і котів проти сказу є безкоштовним у державних дільничних лікарнях ветеринарної медицини області. Про це інформує головне управління Держпродспоживслужби в Закарпатській області.
3: Az ukránok körében továbbra is növekszik a készpénzmentes fizetések száma. Az év első felében az ukránok csaknem 4,7 milliárd készpénzmentes tranzakciót hajtottak végre bankkártyákkal, összesen mintegy 2,6 billió hrivnyi értékben. Az előző év azonos időszakához képest a tranzakciók száma csaknem 8%-kal, összértékük pedig több mint 16%-kal nőtt. Az ukránok leggyakrabban üzletekben és szolgáltatóhelyeken fizettek kártyával. Ezek az összes tranzakció több mint háromnegyedét tették ki. A kártyáról kártyára történő átutalások aránya csaknem 7%, míg az internetes áru és szolgáltatás vásárlásoké közel 14% volt. Erről az Ukrán Nemzeti Bank számolt be.
4: Безготівкові розрахунки українців продовжують зростати. У першому півріччі 2026 року українці здійснили майже 4,7 мільярдів безготівкових операцій платіжними картками на загальну суму близько 2,6 трильйона гривень. Порівняно з аналогічним періодом минулого року кількість операцій зросла майже на 8%, а їхня сума збільшилася більше, ніж на 16%. Найбільше українці розраховувалися в торгівельних та сервісних мережах. Це понад 3/4 всіх операцій. Перекази з картки на картку становили майже 7%.

Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Rádió szlukacsám. Néhány mérkőzéssel elrajtolta az Európa Liga selejtezőinek negyedik köre. A játéknapot a Kárát Anderlecht találkozó nyitotta, ahol a belgák idegenben magabiztos 3-0-ás győzelmet arattak. A Ferencváros nagy lépést tette az Európa Liga főtáblára jutás felé, miután a selejtező playoff kör első mérkőzésén 1-0-ra győzött a török Trabzonspor otthonában. A hazaiak a hosszabbításban emberhátrányba kerültek, miután Nava Ivu a 90+6. Percben piros lapot kapott. Ugyanakkor a zöldfehérek még nem lehetnek teljesen nyugodtak, ha az egy gólos előny nem életbiztosítás, ráadásul a Trabzonspor keretében több klasszis játékos is szerepel, így a visszavágó a Groupama arénában komoly kihívást jelenthet. Veszkő másik startova a csetverti round kvalifikáció Lihi Európa, az okramávi trevali hrovai deny Kairata Anderlecht. Rozromnú per mohu na vojzi z rachunkom 3-0 zdobú belgijský klub. A písnišne vid bolo sešče dneska pojedinkiu, z okramá Trabzonspor v doma prohrál Ferencvároso. Az Athletic kiadvány összeállította a Premier League 50 legjobb játékosának listáját az új idény rajta előtt. A rangsor élére a gólkirály Erling Haaland került, aki eddig 132 Premier League meccsen 112 gólt szerzett. A második helyen Bruno Fernandes áll, aki az előző szezonban 21 gólpasszal megdöntötte Thierry Henry és Kevin De Bruyne korábbi rekordját. Ezután négy Arsenal játékos következik, Declan Rice a harmadik, majd Gabriel, William Saliba és az új igazolás Bruno Guimaraes. A hetedik helyre a Chelsea-ekvádori középpályás a Moises Caicedo került. A nyolcadik helyen a magyar válogatott csapat kapitánya Szoboszlai Dominik végzett. Az első tízben még Bukayo Saka és Elliot Anderson fér be. Mint ismert, ma este 21 órakor indul az új Premier League idény, a nyitó meccs Arsenal Coventry City. Az Athletic opublikoval spisok 50 najkrajších futbolistů Premier League na predodní startu nového sezónu. Na vršení rejtingu Erling Haaland, jaký má 112 golů u 132 matchách APL. Druhé místo posíl Bruno Fernandes, který minulou sezónu vydal 21 golovou передачу та побив рекорди Тієрі Анрі і Кевіна Де Брюйне. Далі йдуть одразу четверо гравців Арсеналу. Третій – Деклан Райс, за ним Габріел, Вільям Саліба та новачок команди Бруно Гімараєш. На сьомому місці опинився півзахисник Челсі Мойсес Кайседо. Восьму позицію сів капітан збірної Угорщини Домінік Собослої. Десятку найкращих доповнили Букайо Сака та Еліот Андерсон. Як відомо, новий сезон Прем'єр-ліги стартує сьогодні о 22:00 матчем Арсенал-Кавентрі-Сіті. A 4-7-es nyári szünet véget ért, és a Formula 1 visszatért az európai porondra, Zandvoortba. A pálya abszolút rekorderének továbbra is a legendás Jim Clark számít, aki négyszer nyert itt a 60-as években. A holland helyszín hosszú ideig hiányzott a verseny naptárból, így nem láthatta sem a Senna-Prost párharcokat, sem Schumacher Ferrari sikereit, sem a modern korszak domináns bajnokait. Most viszont akár az első teljes esős futam is jöhet az új szabályrendszerben, ami komoly meglepetéseket hozhat. Az eddigi eredmények alapján továbbra is a Mercedes, a Ferrari és a McLaren számít favoritnak. Lando Norris és a csapat Magyarországon bizonyította, hogy képesek győzelemért harcolni. Чотиритижнева пауза в Формулі 1 завершилася, і чемпіонат повернувся на європейську арену до Зандворта. Абсолютним рекордсменом траси залишається легендарний Джим Кларк, який перемагав тут 4 рази. Зандворт довго був відсутній в календарі, тож не

Tudjátok, ha péntek, akkor bizony dalpremiér. Sziasztok, én Répási Eszter vagyok, és ezúttal Nikita Kiszeljov legújabb dalát hoztam el nektek. A fiatal ukrán énekes és dalszerző neve az elmúlt években egyre ismertebb lett Ukrajnában, de az ő története már gyerekkorában elkezdődött. 2010-ben az Ukrajna Máje Talent színpadán tűnt fel, ahol egy Molitva, vagyis ima című dallal lépett színpadra. Most évekkel később ehhez a gyerekkori emlékhez nyúlt vissza, és megszületett a saját, teljesen új Molitva című dal. Ez egy személyes történet a szerelemről és a hiányról, a hozzákészült videóklip pedig szintén különleges. Kiszeljov ezúttal egy látványos táncos produkcióban is megmutatja magát, ami tőle eddig szokatlan volt. Hallgassuk hát meg az e heti dalpremiért, Nikita Kiszeljov Molitva című dalát.

Családi kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

0: 8 ура, 9 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádióhallgatókat augusztus 21-én pénteken. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Радіослухачам вітання. Сьогодні 21 серпня, п'ятниця. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: A kárpátaljai kistérségekben továbbra is zajlik az új tanévkezdés előkészítésének utolsó szakasza. A fő cél, hogy szeptember 1-től teljes körű és biztonságos oktatást biztosítsanak a megye 566 általános és középiskolájában. A legfontosabb feladatok egyike az 1-11. Osztályos tanulók ingyenes étkeztetésének biztosítása valamennyi középfokú oktatási intézményben. Erre a célra az állami támogatásból közel 400 millió hrivnyát osztottak szét a megyei és a helyi költségvetések között. Erről a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatás, a járási közigazgatások, a települési közösségek, a kistérségek és az oktatási irányító szervek képviselőinek részvételével megtartott online értekezleten számoltak be. Jelenleg a kistérségekben ellenőrzik az iskolai konyhák felkészültségét. Emellett befejezik a közbeszerzési eljárásokat, és szerződéseket kötnek az élelmiszerek, valamint a catering és kiszervezett étkeztetési szolgáltatások beszerzésére, közölte a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal.
4: У громадах Закарпаття триває фінальний етап підготовки до початку нового навчального року. Основна мета – з 1 вересня забезпечити повноцінний і безпечний навчальний процес у 566 закладах загальної середньої освіти області. Серед головних завдань – забезпечення безоплатним харчуванням учнів перших 11 класів усіх закладів загальної середньої освіти. Для цього між обласним і місцевими бюджетами розподілили майже 400 мільйонів гривень державної субвенції. Про це йшлося під час селекторної наради за участю представників Закарпатської ОВА, районних адміністрацій, громад та органів управління освітою. Зараз у громадах перевіряють готовність шкільних харчоблоків. Також завершують тендерні процедури і укладають договори на закупівлю продуктів, послуг кейтерингу або аутсортингу. Про це інформує Закарпатська обласна військова адміністрація.
3: Az ungvári járásban egy 36 éves férfi súlyosan megsérült, üveggel végzett munka közben. Munka közben az üveg összetört, a szilánkok pedig több vágott és szakított sebet okoztak a férfinak, valamint jelentős vérzést. A helyszínre mentőt hívtak. A szükséges ellátás után a férfit hordágyon szállították kórházba. Számolt be a Kárpátaljai megyei sürgősségi orvosi központ. A szakemberek hangsúlyozzák, üveggel végzett munka során különösen fontos a védőkesztyű, a megfelelő védőruházat és egyéb egyéni védőfelszerelések használata. Erős vérzés esetén a vérzést a lehető leggyorsabban el kell állítani, és mentőt kell hívni a 103-as telefonszámon.
4: На Ужгородщині 36-річний чоловік отримав серйозні травми під час роботи зі склом. Під час роботи скло розбилося, уламки спричинили чоловікові чисельні різанорвані рани та значну кровотечу. На місце викликали екстрену медичну допомогу. Після надання необхідної допомоги чоловіка на ношах доставили до лікарні. Про це інформує Закарпатський центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Під час роботи зі склом особливо важливо використовувати захисні рукавички, одяг та інші засоби індивідуального захисту. При сильній кровотечі необхідно якнайшвидше її зупинити та викликати 103.
3: 18 nap alatt csak nem 6500 kutyát és macskát oltottak be veszettség ellen Kárpátalján. Augusztus 3-a és 20-a között a Kárpátaljai megyei állami állatorvosi kórház szakemberei közel 6500 állatot oltottak be. 4262 kutyát, köztük 35 kóborkutyát, valamint 2203 macskát. Az éveleje óta a megyében már 5 olyan településen számolták fel a veszettség miatt kialakult járványügyi gócpontot, ahol állatoknál mutatták ki a betegséget. Jelenleg további két ilyen helyen zajlanak megelőző intézkedések. Az állatorvosok emlékeztetnek, hogy a kutyák és macskák évenkénti veszettség elleni oltása a megye állami körzeti állatorvosi rendelőiben ingyenes, közölte a Kárpátaljai megyei állami élelmiszerbiztonsági és fogyasztóvédelmi szolgálat.
4: На Закарпатті за 18 днів проти сказу вакцинували майже 6,5.

Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Rádió szlukacsám! Kárpátalja emlékszik sportlegendáira, és közülük az egyik legmeghatározóbb név Mihajlo Mozer, aki az ország első számú játékosa és abszolút bajnoka lett. Mozer 1935-ben született, és szülővárosában Munkácson kezdett teniszezni. Már fiatalon országos bajnoki címet szerzett, majd Kijevbe költözött, a Dinamo Sport Egyesület egyik meghatározó játékosa lett. Az 1950-es évek végére kétszeres egyéni bajnok, négyszeres páros bajnok, vegyes páros győztes, valamint 1960 abszolút bajnoka. A kárpátaljai sportoló a világ legnagyobb tornáin is szerepelt, Wimbledonban és a Roland Garroson, a Davis kupában pedig 1963-ban hibátlan mérleget produkált, 4 mérkőzés, 4 győzelem. Mihajlo Mozer a 20. századi kárpátaljai sport egyik legkiemelkedőbb alakja, olyan teniszező, aki a helyi pályákról indulva jutott el a nemzetközi elitbe, és akinek nevét beválasztották az ukrán tenisz hírességek csarnokába. Ez a Karpatya pamiętaj svoj sportivnych legend. Serd nich osobliwym miejsce zajmuje Mihajlo Mozer, urodzony z Mukačeva, jaki stał w pierwszej rakietce i absolutnym czempionem krainy. Mozer narodzился w 1935 roku, a tenis rozpoczął u rodnym mieście. Już w juności wygrał pierwszy, a після переїзду до Києва став одним із лідерів Динамо. Наприкінці 50-х він увійшов до еліти тенісу. Двічі чемпіоном в одиночному розряді, чотириразовий чемпіон у чоловічій парі, переможець у міксті та абсолютний чемпіон 1960 року.

Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

0: Гігантсура. 10-та година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat augusztus 21-én pénteken. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Радіослухачам вітання. Сьогодні 21 серпня, п'ятниця. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Szeptember 1-től az angol nyelv kötelező része lesz az óvodai nevelésnek az idősebb, 5-6 éves korosztály számára. Az új szabályozás minden óvodai intézményre vonatkozik, függetlenül azok fenntartójától és működési formájától. Ez azt jelenti, hogy nem minden óvodás gyermekről van szó, hanem kifejezetten az óvodák nagycsoportosairól. Az angol nyelv az oktatási nevelési folyamat része lesz, nem pedig csupán egy választható, szülői igény alapján működő szakkör. Az ukrán oktatási és tudományos minisztérium szerint a nyelvvel való korai ismerkedés segítheti a gyermekeket abban, hogy már az iskola kezdés előtt természetesebben sajátítsák el az angol nyelvet, írja az Ungvár Info.
4: Із 1 вересня 2026 року англійська мова стане обов'язковою складовою освітнього процесу для дітей старшого дошкільного віку, віком від 5 до 6 років. Нововведення поширюється на всі заклади дошкільної освіти, незалежно від форми власності та підпорядкування. Йдеться не про всіх вихованців садочків, а саме про дітей старшої дошкільної групи. Англійська буде частиною освітнього процесу, а не просто додатковим гуртком за бажанням батьків. Міністерство освіти і науки зазначає, що раннє знайомство з мовою має допомогти дітям природніше засвоювати її ще до школи, повідомляється на сайті Ungvar.info.
3: Az ungvári járásban egy 36 éves férfi súlyosan megsérült, üveggel végzett munka közben. Munka közben az üveg összetört, a szilánkok pedig több vágott és szakított sebet okoztak a férfinak, valamint jelentős vérzést. A helyszínre mentőt hívtak. A szükséges ellátás után a férfit Hordágyon szállították kórházba. Számolt be a Kárpátaljai megyei sürgősségi orvosi központ. A szakemberek hangsúlyozzák, üveggel végzett munka során különösen fontos a védőkesztyű, a megfelelő védőruházat és egyéb egyéni védőfelszerelések használata. Erős vérzés esetén a vérzést a lehető leggyorsabban el kell állítani, és mentőt kell hívni a 103-as telefonszámon.
4: На Ужгородщині 36-річний чоловік отримав серйозні травми під час роботи зі склом. Під час роботи скло розбилося, уламки спричинили чоловікові чисельні різанорвані рани та значну кровотечу. На місце викликали екстрену медичну допомогу. Після надання необхідної допомоги чоловіка на ношах доставили до лікарні. Про це інформує Закарпатський центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Під час роботи зі склом особливо важливо використовувати захисні рукавички, одяг та інші засоби індивідуального захисту. При сильній кровотечі необхідно якнайшвидше її зупинити та викликати 103.
3: 18 nap alatt csak nem 6500 kutyát és macskát oltottak be veszettség ellen Kárpátalján. Augusztus 3-a és 20-a között a Kárpátaljai megyei állami állatorvosi kórház szakemberei közel 6500 állatot oltottak be, 4262 kutyát, köztük 35 kóborkutyát, valamint 2203 macskát. Az éveleje óta a megyében már 5 olyan településen számolták fel a veszettség miatt kialakult járványügyi gócpontot, ahol állatoknál mutatták ki a betegséget. Jelenleg további két ilyen helyen zajlanak megelőző intézkedések. Az állatorvosok emlékeztetnek, hogy a kutyák és macskák évenkénti veszettség elleni oltása a megye állami körzeti állatorvosi rendelőiben ingyenes, közölte a Kárpátaljai megyei állami élelmiszerbiztonsági és fogyasztóvédelmi szolgálat.
4: На Закарпатті за 18 днів проти сказу вакцинували майже 6,5 тисяч котів та собак. Із 3 до 20 серпня фахівці Закарпатської обласної державної лікарні ветеринарної медицини щепили майже 6,5 тисяч тварин, а саме 4262 собаки, зокрема 35 безпритульних та 2203 котів. Від початку року в області вже оздоровили 5 неблагополучних пунктів, де було зареєстровано сказу тварин. Наразі профілактичні заходи тривають ще у двох таких пунктах. Ветеринари наголошують, що щорічне щеплення собак і котів проти сказу є безкоштовним у державних дільничних лікарнях ветеринарної медицини області. Про це інформує головне управління Держпродспоживслужби в Закарпатській області.
3: Az ukránok körében továbbra is növekszik a készpénzmentes fizetések száma. Az év első felében az ukránok csak nem 4,7 milliárd készpénzmentes tranzakciót hajtottak végre bankkártyákkal, összesen mintegy 2,6 billió hrivnyi értékben. Az előző év azonos időszakához képest a tranzakciók száma csak nem 8%-kal, összértékük pedig több mint 16%-kal nőtt. Az ukránok leggyakrabban üzletekben és szolgáltatóhelyeken fizettek kártyával. Ezek az összes tranzakció több mint 3/4-ét tették ki. A kártyáról kártyára történő átutalások aránya csak nem 7%, míg az internetes áru és szolgáltatás vásárlásoké közel 14% volt. Erről az Ukrán Nemzeti Bank számolt be.
4: Безготівкові розрахунки українців продовжують зростати. У першому півріччі 2026 року українці здійснили майже 4,7 мільярдів безготівкових операцій платіжними картками на загальну суму близько 2,6 трильйона гривень. Порівняно з аналогічним періодом минулого року кількість операцій зросла майже на 8%, а їхня сума збільшилася більше, ніж на 16%. Найбільше українці розраховувалися в торгівельних та сервісних мережах. Це понад 3/4 всіх операцій. Перекази з картки на картку становили майже 7%, а оплата товарів і послуг в інтернеті – майже 14%. Про це повідомляється на сайті Національного банку України.
3: A végére egy programajánló. Kulisszajárás on, színházi kaland gyerekeknek Beregszázban. Augusztus 26-án a 6 és 16 éves gyerekeket várják egy játékos, élményekkel teli programra a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színházba. A résztvevők drámapedagógiai játékokon vehetnek részt, bepillanthatnak a kulisszák mögé, jelmezeket próbálhatnak, valamint a hang- és fénytechnika titkaival is megismerkedhetnek. Jelentkezni a 075 344 40 53-as telefonszámon, vagy a bszínház.szervező@gmail.com e-mail címen lehet.
4: А наостанок рекомендація програм «Промедан за лаштунками» – театральна пригода для дітей у Берегові. 26 серпня дітей віком від 6 до 16 років запрошують на ігрову та пізнавальну програму до Закарпатського обласного угорського драматичного театру. Учасники зможуть взяти участь у драматично-педагогічних іграх, зазирнути за лаштунки, приміряти театральні костюми, а також дізнатися більше про секрети звукового та світлового обладнання. Зареєструватися можна за номером 0 75 344 40 53 або через електронну пошту bsinghas

0: Köszöntöm a rádió hallgatókat az Üzenet című műsorunkban. A mikrofonnál Birta Zoltán és Kis Viktória. Isten tisztelt közvetítést hallhatnak a Beregszászi Református templomból. Igét hirdet Csernyiga Gyula, református lelkipásztor.
1: Шановні радіослухачі, вітання! В ефірі передача «Звістка». І з вами її ведучі Кіш Вікторія та Бірта Золтан. Сьогодні ви почуєте трансляцію богослужіння з Берегівської реформатської церкви. Проповідує Черніга Дюла, пастор Берегівської реформатської церкви. Залишайтеся з нами.
2: Кегелем нікнік іш békesség! Istentől, ami mennyei atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Amen. Hálatelt szívvel áldunk és magasztalunk téged, örökkévaló Istenünk. Ki teremtettél eget és földet, ki Úra vagy mindeneknek, s aki olyan bőségesen megáldottad a mi életünket, és jelen vagy a mi mindennapjainkban. Kiárasztod ránk a te kegyelmedet és szeretetedet nap mint nap. Köszönjük, Urunk, hogy megtapasztalhatjuk a te jó indulatodat, megtapasztalhatjuk azt, ahogyan te igazgatod a mi útjainkat és megáldod cselekedeteinket, ahogyan körülvehet bennünket a te jóságod, ahogyan vezetsz bennünket, és áldásaid által megtapasztalhatjuk sokféle értelemben az előrejutást, megtapasztalhatjuk a bűséget, megtapasztalhatjuk az örömöket. De ugyanakkor, Úrunk, eléd hozzuk azokat a pillanatokat is, amikor valóban életünknek sok terhe szakad ránk. És hálát adunk azért, hogy ezekben a pillanatokban, ezekben a nehézségekben is van kihez mennünk. Van kit segítségül hívnunk, van kibe belekapaszkodnunk, mert hisszük és valljuk, hogy nem fövényre építettük a mi hitünket, a mi bizodalmunkat, amikor beléd kapaszkodunk, amikor téged hívunk segítségül. Mert van neked hatalmad arra, hogy megtarts bennünket és éltess bennünket sok nyomorúság között is. Így kérünk, hogy árasz ki ránk a te igédnek éltető hatását. Legyen a számunkra olyan, mint a friss forrás vize, amelyik újra életerővel tölti el az embert, a szomjazót. Eleveníts meg bennünket lelked által ma is. Kérünk, hogy szólj hozzánk a te igéden keresztül, szent lelkedet ne vondd meg tőlünk, hanem hadd munkálkodjon a mi szívünkben, értelmünkben. Kérünk, hogy elevenítsd meg számunkra a te igédnek üzenetét ma reggel is. Jézus Krisztusért, ami megváltó Urunkért kérünk, hallgass meg bennünket. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét a Zsoltárok, a zsidókhoz írt levélből szeretném felolvasni, a 7. fejezetből a 11. verstől kezdődően a fejezet végéig a 28. versig. Amíg Isten igéjét felolvasom és magyarázom, kérem a testvéreket, foglalják el a helyüket. A zsidókhoz írt levélben a 7. fejezetben a 11. verstől kezdődően így szól hozzánk Isten igéje. Ha tehát a tökéletesség elérhető volna a lévita papság által, mert a nép ez alatt kapta a törvényt, mi szükség még azt mondani, hogy Melkisédek rendje szerint más pap támad, aki nem Áron rendje szerint való. Amikor megváltozik a papság, szükségképpen megváltozik a törvény is. Ugyanis akikről ez elhangzik, más törzshez tartozik, amelyből senki sem szolgált az oltárnál. Mint ismeretes, hogy a mi Urunk Júdából származott, de ebből a törzsből származó papokról semmit sem mondott Mózes. És ez még inkább nyilvánvaló, ha Melkisédekhez hasonlóan támad más pap, aki nem testi parancsolat törvénye szerint lett azzá, hanem örökkévaló élet ereje szerint. A bizonyságtétel így szól. Te pap vagy örökké, Melkisédek rendje szerint. Ugyanis egy korábbi parancsolat eltöröltetik, mivel erőtlen és haszontalan. Mert a törvény semmit sem tett tökéletessé, viszont egy jobb reménységet támaszt, amely által közeledünk Istenhez. Azután Jézus nem eskü nélkül lett főpappá, azok ugyanis eskü nélkül lettek papokká, hanem annak az esküjével, aki így szól hozzá, megesküdött az Úr, és nem bánja meg, te pap vagy örökké. Ezért ő jobb szövetségnek lett a kezesévé. És azok többen lettek papokká, mivel a halál nem engedte őket szolgálatban maradni. Ő viszont, mivel megmarad örökké, átruházhatatlanul viseli a papságot. Ezért üdvözíteni tudja örökre azokat, akik általa járulnak Istenhez, hiszen ő mindenkor él, hogy esedezzék értünk. mert ilyen főpap illet hozzánk, szent, ártatlan, szeplőtelen, aki a bűnösöktől elkülönített, és aki a magasságba jutott, magasabbra jutott az egeknél. Neki nincs szüksége arra, mint a főpapoknak, hogy napról napra előbb saját bűneikért mutassanak be áldozatot, azután a nép bűneiért, ugyanis ezt egyszer s mindenkorra megcselekedte, amikor önmagát adta áldozatul. Mert a törvény erőtlen embereket rendelt főpapokká, a törvény utáni eskü igéje pedig a fiút, aki örökre tökéletes. Sok szeretettel köszöntöm a testvéreket a mai reggelen. A zsidókhoz írt levélnek a mai igeszakaszát olvasva talán egy kicsit furcsáljuk, és már egy kicsit soknak is tartjuk azt a hosszú-hosszú érvrendszert, amivel a levél írója győzködi és bizonygatja a zsidók számára, hogy mit jelent Krisztus főpapsága, miért magasabb, miért erősebb, miért valóságosabb és igazabb az a papság, amely Krisztusban adatott az embernek. Ennek a gyökere azt gondolom, hogy abban rejlik, hogy nagyon nehezen tudunk elszakadni a régitől, a beválttól, a megszokottól. És ez nem csak a zsidó embereknek volt a sajátossága, nem csak a zsidó kegyes embert kísértette meg ez a langyos vízbe való megmaradás, hanem nagyon sokszor jelen van a keresztény embernek a mindennapjaiban, a keresztény embernek az életében is. És talán érdemes így nekifutni még egyszer ennek az ige szakasznak, és meglátni azt, hogy mi az, amibe beletört az ő bicskájuk is, mi az, ami számukra is nem egyértelmű és olyan nehezen megemészhető üzenete a mai ige szakasznak. Azzal kezdi, hogy a tökéletesség elérhető. Ha a tökéletesség elérhető volna, nem lenne szükség másik papságra. És itt talán érdemes egy picit megállnunk és elcsendesednünk, és feltenni magunknak a kérdést, hogy hogyan is vagyunk mi ezzel a tökéletességre való törekvéssel. Hogy valóban elérhetetlen a tökéletesség, vagy éppen, hogy elérhető, kéznyújtásnyira van, és csupán az ember akaratán, az ember szándékán, következetességén múlik az, hogy e tökéletességnek birtokába jusson. Valósággá lehet-e a tökéletesség? Úgy, ahogyan itt az ige írja, elérhető-e a lévi papság által a tökéletesség, a törvény megtartása által, a mózesi parancsolatok teljes betartásával, vagy bármilyen parancsolatot próbálunk magunk elé idézni, és próbáljuk azt szerint szabályozni a mi életünket. A nagy kérdés az az, hogy elérhető-e ezáltal a tökéletesség. Az ősegyház egyik legnagyobb vitája zajlott Pelágius és Augustinus között, és Pelágiusnak az egyik legsúlyosabb érve az éppen az volt, hogy az Isten nem parancsolna olyat az embernek, amit nem lehet megtartani. Az Isten nem azért mondja az ő parancsolatait, hogy az ember ennek esélye ne legyen azt megtartani, hanem igenis az Isten olyan parancsolatokat ad az ember számára, amelyek követhetőek, amelyeknek az ösvényén való járás az örök életnek útja, ami megtartja az embert a kísértésekben, és ebből következően, ha a tökéletesség elérhető, akkor kötelező is. Akkor a keresztény ember számára kötelező, hogy a maga tökéletességét megharcolja, megvívja, és elérje a maga életében a tökéletességet. Egy szerzetesről van szó, aki tanúbizonyságok szerint, meg az régi adatok szerint nagyon sokat tett azért, hogy az ő életében jelen legyen ez a tökéletesség. Nagyon jó bizonysággal vannak róla a kortársai, az ő életéről, kereszténységéről, az ő követéséről. És azt mondja Pelágius, aki pedig ebben nem áll bele, aki pedig nem harcolja meg azt, hogy e szerint éljen, és törekedjen, és vágyakozzon, és bizonyos mértékig el is érje a tökéletességet, az elveszett. Az elveszett. Akinek az életén nem látszik ez a fajta tökéletesség, és nem tudta elérni, sokszor nem is akarta elérni, az magára vessen. Az Isten elmondta, ezt tedd, és élni fogsz. Válaszd az életet. És ne az átkot, és ne a halált. ne azon az úton járj, hanem törekedj erre a tökéletességre. És talán még egy mélységét hadd adja meg ennek a gondolatkörnek az, amit maga Jézus mond, amikor azt mondja, hogy legyetek tökéletesek, ahogyan a ti mennyei atyátok tökéletes. És nagyon nehéz kibújni ez alól, hogy azt mondjam, azt gondoljam, hogy nem kell ezzel foglalkozni. Nem kell ezzel foglalkozni. Jó van az úgy. Jó van ez a lévi papság. Jó működött ez 1000 éven keresztül, jó fog működni ezután is. Elérhető-e, megragadható-e ez a tökéletesség. De hogy mennyire képtelen erre az ember, azt éppen az a hegyi beszéd mutatja meg, amelyiknek a végén Jézus ezt mondja, hogy legyetek olyan tökéletesek, mint amilyen tökéletesek ti mennyei atyátok. Hogy nem tudunk olyanok lenni. Nem tudunk olyanok lenni. Nem tudjuk szeretni az ellenségünket. Nem vagyunk olyanok, mint az örökkévaló Isten, aki felhozza a napját jókra és gonoszakra, mert igenis megítéljük, igenis válogatunk, különbséget teszünk, nem tudunk ugyanazzal a szeretettel viszonyulni egymáshoz. És bár ott van az ige intése, ott van Jézus tanítása is, hogy legyetek tökéletesek, nem vagyunk azok. És hiszem is vallom, hogy minden törekvésünk mellett e földi életben nem is leszünk azokká. És igencsak hiányos a mi tökéletességünk az örökkévaló Isten előtt. És itt talán érdemes újra belekapaszkodni ebbe az ige szakaszba, a zsidókhoz írt levélbe, amikor azt mondja, hogy de nekünk olyan főpapunk van, aki esedezik értünk. Olyan főpapunk van, aki ott áll az Isten mellett, és látva a mi tökéletlenségünket, ismerve a mi tökéletlenségünket, gyarlóságainkat, esedezik értünk az atyánál. Örökké. Nem úgy, mint a papok, hogy évről évre új papot kellett választani, amikor elhunyt az egyik, megtért a teremtőjéhez, lezárta a föld életét, meghaltak ezek a papok, hanem örök papi rendszerint, az Isten előtt kedves módon esedezik értünk. Ha elérhető volna a tökéletesség a lévita papságon keresztül, a törvényeken, az áldozatoknak a rendszerén keresztül, akkor nem lenne szükség egy örökkévaló főpapra. Egy tökéletes főpapra, olyan papra, aki illik hozzánk. És valahol ennek a valóságát már az Ószövetség is nagyon világosan látta és érezte, ahogyan Ézsaiás és még több más proféta is beszél arról, hogy nem gyönyörködik az Isten a bakok meg a kosok vérében. Tehát ne gondoljuk már azt, hogy ezzel az Isten ki van fizetve. Innentől kezdve minden rendben van. Hogy ez a rendszer, ez a papi rendszer, ez az áldozati rendszer, a törvény megtartásának ez a módja tökéletes az Isten előtt. Csak előre mutat valamire, előre mutat valakire, hogy az Isten hogyan engedi el a bűnt. Megvan ennek a súlya, megvan ennek az ára, a vér, a kiontott vér. Csak itt a kiontott vér, a Krisztus vére, aki egyszer s mindenkor áldozta fel magát az Isten előtt, az Istennek, hogy engesztelést szerezzen nekünk. És arról is bizonságot tesznek az ószövetségi íratok, hogy nem ezek az áldozatok lesznek kedvesek az Isten előtt, hanem a megtört szív, a tiszta, az igazságra vágyakozó szív, az Isten előtt meghajló szív. És azt mondja, ez kedves az Isten előtt. Ez az áldozat az Isten előtt, az igazi áldozat az Isten előtt. És ezen kell fáradozni. Ebbe kell nekünk jelen lenni, és ebbe kell, hogy a mi életünk változzon, hogy újra és újra ott tudjunk lenni az Isten színe előtt, tiszta szívvel. Magunkat meghajtva, sokszor magunkat megalázva, ami nagyon sokszor nehezünkre esik. Ami nagyon sokszor túlmutat azon, amit könnyedén meg tudunk tenni, hogy úgy álljunk meg az Isten előtt újra és újra, hogy elmondjuk, kimondjuk azt, hogy tökéletlen vagyok, és az, amit tettem, kár és szemét. És ha nem te, és nem a te kegyelmed, és nem a te oltalmad, akkor elveszem. Akkor igaz és méltó minden büntetés, minden nyomorúság, ami ott van az életemben, mert megérdemlem, sőt, ennél rosszabbakat érdemelnék. Másik oldalról Augustinus kegyelemtanának a lényeg az az, hogy az emberi akarat, az emberi szándék a bűn következtében annyira megromlott, hogy még ha akar is, nem tud engedelmeskedni az Isten akaratának. Pál apostol is olyan szépen beszél erről a rómaiakhoz írott levélben, 8. fejezetben, hogy ha a lelkem kész is, ha az elmém fel is ismeri, hogy mi a jó, egy másik törvény is uralkodik bennem, egy másik törvény is meghatározza a cselekedeteimet, a bűntörvénye, a test törvénye, és az szembe megy az Isten törvényével. És talán nagyon illik ehhez a passzushoz az, ahogyan befejezi Pál apostol ezt a gondolatot, hogy kiszabadít meg engem e halálra ítélt testből, a bűn miatt halálra ítélt testből. Kiszabadít meg engem. És azt mondja, hála Istennek, Jézus Krisztus. Tehát van szabadítás, van kegyelem, van az Istennek meghirdetett irgalmassága ebben a világban. És ebben az összefüggésben érdemes újra és újra rácsodálkozni arra, hogy a papságnak a gondolata és a megvalósulása, a papság ideje, az milyen világosan, mennyire érthetően beszél Krisztus előképéről, és igazából csak abban nyer értelmet, hogy előképe Krisztusnak rámutat. Mert az ember bizony, hogy képtelen megtenni és megadni az Istennek azt, amit az Isten kér tőle, és ezt vállalja helyettünk Krisztus az ő tökéletes áldozatával. Ennek azonban a Krisztus áldozatának, Krisztus vállalásának nincs köze a papsághoz. És ez hadd terelje a mi figyelmünket, a mi gondolatainkat abba az irányba, hogy ennek a papságnak, a Krisztus által megvalósult papságnak nincs köze az emberi cselekményekhez. Meg ahhoz, ahogy mi emberek szeretjük elrendezni a dolgainkat, mindennek megvan a rendje, mindennek megvan a liturgiája, és az úgy jó. De az, amit az Isten tett, és az, amit az Isten ma is tesz, annak nagyon kevés köze van ahhoz, amit mi emberek olyan szépen és precízen ebben a világban szeretnénk berendezni, hanem sokszorosan felülmúlja és sokszorosan átível ezek fölött az emberi cselekmények fölött. Mert csak úgy van értelme annak, hogy az, amit az emberi cselekmények képtelenek elérni, azt a tökéletességet, azt az Isten fiában nekünk adja. És ennek nincs köze, nem kell, hogy köze legyen semmilyen papsághoz. Sőt, talán érdemes még ezt úgy is látni, hogy a hold betűhöz sem. Még a hold betűhöz sem. Amikor a leírt betű csak hold betűvé válik, és nincs meg benne, hiányzik belőle az Isten lelkének életet adó ereje. Amikor megelevenedik az üzenet. Amikor elevenné lesz számunkra az Isten beszéde. Éppen csak arról beszélnek, éppen csak arra mutat rá az áldozati rendszer, a törvény, hogy ott van a bűn. Csak a bűnről tud számunkra bizonyságot adni, és a bűnnek az erejéről, és a rászorultságunknak a bizonyítékát tárja elénk. Rámutatnak a bűn jelenlétére, felismerteti velünk a betű, a törvény, az Isten szava, azt, hogy milyen messze vagyunk. Milyen tökéletlenek vagyunk. És kényelmes lenne ennek a fényében egy esendő létünket úgy vinni az Isten íne elé, hogy ennyit tudunk, ennyire vagyunk képesek, de jó, hogy van az Istennek kegyelme, jó, hogy az Isten az ő kegyelmével tekint ránk, és mindazt, ami hiányzik a mi életünkből, mindazt, ami a mi életünkben töredékesen van meg, vagy talán töredékesen sincsen meg a tökéletességre való törekvés, azt majd Krisztus úgy is kipótolja. És azt gondolom, hogy a kereszténységnek az egyik nagy nyomorúsága, a kegyelemtannak az egyik nagy nyomorúsága, az ebbe való kényelmes belehelyezkedés, hogy elég. Elég az, amit én teszek. Talán egy kicsit itt újra kapcsolódhatunk, párhuzamba állhatunk a zsidókhoz írt levél olvasóival, hogy ők azt gondolták, hogy az úgy elég. Ez fontos. Minden úgy, ahogy le van írva. Minden a törvénynek megfelelően. Minden a papi elvárásoknak megfelelően történik, és az elég. Ha én ezeket mind teljesítem, és eltekintek gyarlóságomtól, eltekintek esendőségemtől, akkor igazából minden rendben van. Akkor az én életemmel már minden rendben van. Vajon nem romboljuk el a Szentléleknek a munkáját akkor, amikor megelégszünk önmagunk jelenlegi helyzetével, önmagunk jelenlegi tökéletességével, az Isten igéje szerint való tökéletességgel. Amikor megelégszünk azzal, hogy ennyit tudunk, ennyire vagyunk képesek, és tudomásul vesszük, hogy a bűn jelenlétében, a bűn hatásával az életünkben mi többre, ennél többre nem vagyunk képesek. És nem kell nekünk tovább harcolni, Krisztus már megharcolt értünk. Krisztus már elhozta számunkra a váltságot. Krisztus már megszabadított bennünket. Olyan nem adjuk-e fel túl könnyen a törekvést, a vágyakozást, hogy az életünk tisztább legyen, hogy az életünk szentebb legyen, hogy az életünk az Istennek tetszőbb legyen. Nem esünk-e bele abba a csapdába, hogy bár olvassuk az Isten igéjét, és hallgatjuk az Isten szavát, azokat a részeket, amelyek kényelmetlenül érintenek bennünket, ahol az Isten igéje megítél bennünket, azokat egy sóhajtással áttesszük abba a fiókba, vagy arra a polcra, ahol azt mondjuk, hogy hát itt már kegyelemre szorulunk, és itt én már semmit nem tehetek. És megtagadjuk a Szentléleknek az erejét, az Isten munkájának az erejét, az én életembe, a te életedbe, hogy az Isten tökéletesebbé tegyen. Hogy az Isten vezessen a megszentelődés útján. Mert kedves testvérek, megtérésünktől kezdve a földi életünkben halálunk utolsó pillanatáig. Halálunk pillanatáig, ameddig el nem érkezik az életünk utolsó pillanata, addig egy úton halad a keresztény ember. És ez a megszentelődés útja. És ezen az úton vagyunk-e? Vagy leülünk valamilyen hűs árnyékba, bokorba, és azt mondjuk, hogy nem megint tovább. Jó itt nekem. Jó ez a papság, jó ez a rendszer, ami működik. Jó az a rendszer, amiben most vagyok, amiben megtaláltam a helyemet, amiben vannak jó válaszok, kényelmes válaszok, és amivel tudom, hogyha bűnt is követek el, tudom, hogy mihez kell nyúlni, tudom, hogy hogyan kell levetni magamról ezt a bűnruhát. Hogyan kell vinni egy kost, egy gerlét, akármit. Egyház fenntartói járulékot. És mi egymás olyan gondolatokat, amikkel úgy gondolom, hogy úgy gondoljuk, hogy akkor most mi rendezve vagyunk az Istennel. Akkor most mi jól vagyunk. Én mindent megtettem. És elmulasztjuk, újra és újra elmulasztjuk azt a harcot, hogy az életünkben küzdjünk, egész életünkben, ahogyan a hitvallásunk tartja, a bűn és a sátán ellen. A saját életedben. A saját életedben. Nap mint nap szembenéz azokkal a gondolatokkal, amelyek nem tetszenek az Istennek. Hogy ott vannak benned. Hogy ott vannak a szívedben. Hogy formálják a szavaidat, a cselekedeteidet, a magatartásodat. Hogy nem engedik, hogy sóval fűszerezett kedves beszéded legyen a másik előtt, hanem ami előtör a szádból, amivel megszólod a másikat, azok sokszor inkább keserű forrásból fakadnak, vagy mérgező forrásból fakadnak. Nagyon szép az a kép, ahogyan itt beszél arról a Szent Író, hogy Krisztus ott van az örökké való Isten jobbján, és szüntelenül esedezik érettünk, örök főpap szerint. Ő a szent, a tökéletes, ahogyan itt olvassuk, ilyen főpap illik hozzánk, ártatlan, szeplőtelen, aki elkülönített, aki a magasságban van, és esedezik értünk. És mi sokszor azt gondoljuk, hogy ez az esedezés pusztán abból áll, hogy a mi bűneinket próbálja valahogy tisztára mosni az Isten előtt. Nem. Én azt gondolom, hogy Krisztus esedezésének egy nagyon jelentős része, hányada, százaléka, próbáljunk így emberi gondolatokkal ezt megragadni, hogy hagyjuk. az ő lelkét munkálkodni bennünk. Azért esedezik, hogy mi tudjuk őt követni, merjük őt követni. És valahol ezt is lássuk meg ebben az esedezésben, ebben a kérésben, hogy az Isten előtt valóban úgy képvisel bennünket, hogy ne tekintsen a mi méltatlan és tökéletlen voltunkra, hanem Krisztus áldozatáért fogadjon el bennünket. De ennek az esedezésnek lássuk meg a másik oldalát is, ami ránk vonatkozik. Az Isten oltalmára kérlek benneteket. Engedelmeskedjetek az Isten igéjének. Újra és újra előjönnek a Szentírásból olyan szavak, olyan gondolatok, amelyek visszafordítják felénk a felelősséget, a lépéskényszernek a helyzetét, hogy neked kell válaszolnod. És kedves testvérek, visszatérve ide a tökéletesség kérdéséhez, nekünk kell törekednünk, vágyakoznunk és megharcolnunk azt, hogy az Isten lelkének a vezetésében, az Isten erejét segítségül hívva, Krisztust magunk mellett tudva, valóban ennyire vagyunk képesek? Valóban a legtöbbet hozott ki magadból? Valóban ennél többet, mint keresztjén, már nem tehetsz az Isten dicsőségére? Már nem tehetsz fele barátaid javára? Ennél többet már nem tehetsz azért, hogy látszódjon rajtad az, hogy kinek a követésére szegődtél el? Nem feledkezünk-e meg őróla, Krisztusról, aki ott van a mi életünkben, aki biztat és vezérel bennünket a megszentelődés és a tökéletességhez vezető úton? Ott lesz az majd teljesség. Az ő örök országában, amit elkészített számunkra. De hiszem is, vallom azt, és sokszor fájdalmasan tapasztalom, magam életéről beszélek elsősorban, hogy olyan kényelmes megragadni egy-egy állomáson, és nem tovább lépni. És nem hagyni újra, hogy ránk törjön az Isten igényének a készítetése, biztatása, vezetése, hogy legyetek tökéletesek, ahogyan a ti mennyei atyátok tökéletes. Kívánom, hogy ebben szólítson meg, és ebben vezessen bennünket az Isten beszéde, az Isten igéje. Amen. Örökké való Istenünk, köszönjük a te áldásaidat, és köszönjük a te igédet. Köszönjük Krisztusnak mindent felülmúló áldozatát. Köszönjük, hogy a kegyelem idejében vagyunk, hogy megszólítasz bennünket a te kegyelmednek idejében, és biztatsz és bátorítasz bennünket arra, hogy téged kövessünk. Kérünk, hogy te tisztogass meg a mi szívünket, és te vezérelj bennünket a megszentelődés útján nap mint nap, hogy megtapasztaljuk a te lelkednek erejét, és minden mennyei áldásodat, ajándékodat, aminek részesei lehetünk már itt a földi életben is. Kérünk, hogy Jézus Krisztusért így hallgass meg bennünket, áraszt ki ránk a te lelkedet, és erősíts meg bennünket a mi hitünkben. Hallgass meg a mi imáinkat, és őrizd meg a te népedet. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Fogadjuk az Isten áldását. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Amen.
0: Tisztelt rádióhallgatóink! Üzenet című műsorunkat hallották. Ez alkalommal Isten tiszteletünket a beregszászi református templomból közvetítettük. Igét hirdetett Чернига Дюла, református lelkipásztor.
1: Шановні радіослухачі, в ефірі прозвучала передача «Звістка». Ви почули запис богослужіння з Берегівської реформатської церкви. Проповідував Чернига Дюла, пастор Берегівської реформатської церкви. Дякуємо за увагу!

hazam és más az út. Levágtam csápokat, de ez száz karú. Talán ha van meglátott a jó Isten, rohadt furán érzem magam, mióta jó minden.

külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információk, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel. Határon innen és túl.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Це Радіопульс. 92 FM.

Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Rádió szlukacsám! Néhány mérkőzéssel elrajtolta az Európa Liga selejtezőinek negyedik köre. A játéknapot a Kairát Anderlecht találkozó nyitotta, ahol a belgák idegenben magabiztos 3-0-ás győzelmet arattak. A Ferencváros nagy lépést tette az Európa Liga főtáblára a jutás felé, miután a selejtező playoff kör első mérkőzésén 1-0-ra győzött a török Trabzonspor otthonában. A hazaiak a hosszabbításban emberhátrányba kerültek, miután Nava Ivu a 90+6. Percben piros lapot kapott. Ugyanakkor a zöldfehérek még nem lehetnek nyugodtak, az egy gólos előny nem életbiztosítás, ráadásul a Trabzonspor keretében több klasszis játékos is szerepel, így a visszavágó a Groupama arénában komoly kihívást jelenthet. Dnesko máš ju startoval četvrtý round kvalifikácie Ligy Európy. Zokrema vytrval ihrový deň Kairata Anderlecht. Rozromnú permohu na výjezdi s rachunkom 3-0 zdobul belgijský klub. A pisnišie відбулося ще dneska pojedinkiv. Zokrema Trabzonspor v doma prohrav Ferencvárosu. A The Athletic kiadvány összeállította a Premier League 50 legjobb játékosának listáját az új idény rajtja előtt. A rangsor élére a gólkirály Erling Haaland került, aki eddig 132 Premier League meccsen 112 gólt szerzett. A második helyen Bruno Fernandes áll, aki az előző szezonban 21 gólpasszal megdöntötte Thierry Henry és Kevin De Bruyne korábbi rekordját. Ezután négy Arsenal játékos következik, Declan Rice a harmadik, majd Gabriel, William Saliba és az új igazolás Bruno Guimaraes. A hetedik helyre a Chelsea ekvádori középpályása Moises Caicedo került. A nyolcadik helyen a magyar válogatott csapat kapitánya Szoboszlai Dominik végzett. Az első tízben még Bukayo Saka és Elliot Anderson fért be. Mint ismert, ma este 21 órakor indul az új Premier League idény, a nyitó meccs Arsenal, Coventry City. The Athletic opublikoval список 50 найкращих футболістів Premier League напередодні старту нового сезону. На вершині рейтингу Ерлінг Холанд, який має 112 голів у 132 матчах АПЛ.

Tudjátok, ha péntek, akkor bizony dalpremiér. Sziasztok, én Répási Eszter vagyok, és ezúttal Nikita Kiszeljov legújabb dalát hoztam el nektek. A fiatal ukrán énekes és dalszerző neve az elmúlt években egyre ismertebb lett Ukrajnában, de az ő története már gyerekkorában elkezdődött. 2010-ben az Ukrajna Máért Talán színpadán tűnt fel, ahol egy Molitva, vagyis ima című dallal lépett színpadra. Most évekkel később ehhez a gyerekkori emlékhez nyúlt vissza, és megszületett a saját, teljesen új Molitva című dal. Ez egy személyes történet a szerelemről és a hiányról, a hozzákészült videóklip pedig szintén különleges. Kiszeljov ezúttal egy látványos táncos produkcióban is megmutatja magát, ami tőle eddig szokatlan volt. Hallgassuk hát meg az e heti dalpremiért, Nikita Kiszeljov Molitva című dalát.

Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információk, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel, határon innen és túl.

köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Radio szlucheczám. Néhány mérkőzéssel elrajtolta az Európa Liga selejtezőinek negyedik köre. A játéknapot a Kaira-t Anderlecht találkozó nyitotta, ahol a belgák idegenben magabiztos 3-0-ás győzelmet arattak. A Ferencváros nagy lépést tette az Európa Liga főtáblára a jutás felé, miután a selejtező playoff kör első mérkőzésén 1-0-ra győzött a török Trabzonspor otthonában. A hazaiak a hosszabbításban emberhátrányba kerültek, miután Lava Ivu a 90+6. Percben piros lapot kapott. Ugyanakkor a zöldfehérek még nem lehetnek teljesen nyugodtak, ha az egygólos előny nem életbiztosítás, ráadásul a Trabzonspor keretében több klasszis játékos is szerepel, így a visszavágó a Groupama arénában komoly kihívást jelenthet. Dneska má ještě startovat čtvrtý round kvalifikací Ligy Evropy. Zokrema vytrval ihrový deň Kaira-t a Anderlecht. Rozhromnou перемогу на виїзді з рахунком 3-0 здобув бельгійський клуб. А пізніше відбулося ще низка поєдинків. Зокрема, Trabzonspor вдома програв Ferencvárosу. Az Athletic kiadvány összeállította a Premier League 50 legjobb játékosának listáját az új idény rajtja előtt. A rangsor élére a gólkirály Erling Haaland került, aki eddig 132 Premier League meccsen 112 gólt szerzett. A második helyen Bruno Fernandes áll, aki az előző szezonban 21 gólpasszal megdöntötte Thierry Henry és Kevin De Bruyne korábbi rekordját. Ezután négy Arsenal játékos következik, Declan Rice a harmadik, majd Gabriel, William Saliba is, és az új igazolás Bruno Guimaraes. A hetedik helyre a Chelsea-ekvádori középpályás a Moises Caicedo került. A nyolcadik helyen a magyar válogatott csapat kapitánya Szoboszlai Dominik végzett. Az első tízben még Bukayo Saka és Elliot Anderson fért be. Mint ismert, ma este 21 órakor indul az új Premier League idény, a nyitó meccs Arsenal Coventry City. The Athletic опублікував список 50 найкращих футболістів Прем'єр Ліги напередодні старту нового сезону. На вершині рейтингу Ерлінг Холанд, який має 112 голів у 132 матчах АПЛ. Друге місце посів Бруно Фернандеш, котрий минулого сезону віддав 21 голову передачу та побив рекорди Т'єрі Анрі і Кевіна Де Брюйне. Далі йдуть одразу четверо гравців Арсеналу. Третій – Деклан Райс, за ним

0: 32-72. Tetőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár két héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívd minket bizalommal. Plusz 36 780-32-72.
1: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса: місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050-507-65-60.
2: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolás technika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszánsz, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050-507-65-60.
3: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
4: Рекламу хвалю.

0: Álljunk össze, kis csaj, mint az LGT.
1: Zenesáv, a legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

Családi Kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

0: пустити.
1: Такими була сьогоднішня підбірка музичних новинок від мене для вас. Я Вікторія Кіш, дякую за увагу. Почуємося у наступних передачах.
2: Олег Юбзенік, оте ритмуш одрагонгулва. Позуш ФМ.
3: З вірою в серці. Радіо Пульс ФМ.
4: Тізенгейт ура. 18 година за київським часом.
5: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
6: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
7: Köszöntjük a rádió hallgatókat 2026. augusztus 21-én pénteken. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
1: Вітання радіослухачам. Сьогодні 21 серпня 2026 року, п'ятниця. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
7: Megújult a Korjatovics utcai híd Beregszászban. Leaszfaltozták a Korjatovics utcai híd balesetveszélyes szakaszát Beregszászban. Ezzel újabb fontos lépést tettek a híd felújítása felé. A munkálatok során kijavították és újraaszfaltozták a veszélyes útfelületet. A felújítás utolsó lépéseként már csak a korlátok festése maradt hátra. A város vezetése szerint az együttműködésnek köszönhetően sikerült megoldani a problémát és biztonságosabbá tenni a híd közlekedését. Adta hírül a beregszászi kistérség polgármestere hivatalos oldalán.
1: У Берегові заасфальтували аварійно небезпечну ділянку дороги на мосту на вулиці Корятовича. Під час робіт відремонтували та повторно заасфальтували пошкоджене дорожнє покриття. Останнім етапом ремонту залишилося пофарбувати поручні. У міській владі зазначають, що завдяки співпраці вдалося вирішити проблему та зробити рух мостом безпечнішим. Про це повідомив на офіційній сторінці голова Берегівської громади.
7: Testvérvárosi megállapodásért alá Beregszász és Budapest 21. kerülete Csepel. Az eseményen Beregszász vezetése Borbély Lénárt csepeli polgármesterrel és a képviselőtestület tagjaival egyeztetett a két közösség közötti további együttműködés lehetőségeiről. A felek elsősorban az oktatás és a szociális védelem területén kívánják szorosabbra fűzni a kapcsolataikat. Beregszász vezetése köszönetet mondott Csepelnek azért is, hogy a háború kezdete óta támogatja a beregszászi közösséget, humanitárius segítséget nyújt, valamint lehetőséget biztosított a kistérség gyermekeinek, hogy csepeli táborokban pihenjenek. A kapcsolat szempontjából külön jelentőséggel bír, hogy Csepelen kétnyelvű magyar-ukrán gimnázium működik, ahol állami támogatással Ukrajnából érkezett gyermekek is tanulhatnak. A csepeli látogatás során Beregszász vezetése olyan helyi lakosokkal is találkozott, akik korábban Beregszászban éltek. A felek szerint a testvérvárosi kapcsolat nem csak hivatalos megállapodásokról szól, hanem a kölcsönös támogatásról és az új közös lehetőségek megteremtéséről is. Adta hírül Babják Zoltán, a beregszászi kistérség polgármestere hivatalos oldalán.
1: Берегове та 21-й район Будапешта Чепель підписали угоду про побратимство. Під час заходу керівництво Берегова разом із міським головою Чепеля Ленардом Борбелем та депутатами міської ради обговорило подальші можливості співпраці між двома громадами. Сторони планують насамперед поглиблювати співпрацю у сферах освіти та соціального захисту. Керівництво Берегова також подякувало Чепелю за підтримку берегівської громади від початку повномасштабної війни, гуманітарну допомогу та можливість для дітей громади цього року відпочивати у таборах Чепеля. Особливе значення для розвитку співпраці має те, що у Чепелі працює двомовна угорсько-українська гімназія, де за державної підтримки можуть навчатися також діти, які приїхали з України. Під час візиту до Чепеля керівництво Берегова також зустрілося з місцевими жителями, які раніше проживали у Берегові. За словами сторін, побратимські відносини – це не лише офіційні угоди, а й взаємна підтримка та створення нових спільних можливостей. Про це голова берегівської громади Золтан Бабяк повідомив на своїй офіційній сторінці.
7: Kazán gyulladt ki egy beregszászi lakóházban. Tűz ütött ki tegnap este Beregszászban, a Bentlen utcában található kétszintes lakóház tetőterében. A tűzben megsemmisült a gázkazán, valamint mintegy 2 négyzetméteren konyhabútorok rongálódtak meg. A lángokat a 17-es számú állami tűzoltó és mentőegység két járművével oltották el. A tűz keletkezésének okát és az anyagi károk pontos összegét még vizsgálják. Adta hírül a DSNS kárpátaljai kirendeltsége.
0: У Берегові сталася пожежа в будинку. Вчора ввечері на вулиці Бетлена виникла пожежа на горищі двоповерхового житлового будинку. Внаслідок пожежі знищено газовий котел, а також пошкоджено кухонні меблі на площі близько 2 квадратних метрів. Вогонь гасили два автомобілі 17-ї державної пожежно-рятувальної частини. Причину виникнення пожежі та точний розмір завданих збитків наразі встановлюють. Про це повідомляє головне управління ДСНС України в Закарпатській області.
7: A kárpátaljai kistérségekben továbbra is zajlik az új tanévkezdés előkészítésének utolsó szakasza. A fő cél, hogy szeptember 1-től teljes körű és biztonságos oktatást biztosítsanak a megye 566 általános és középiskolájában. A legfontosabb feladatok egyike az 1-11. Osztályos tanulók ingyenes étkeztetésének biztosítása valamennyi középfokú oktatási intézményben. Erre a célra az állami támogatásból közel 400 millió hrivnyát osztottak szét a megyei és a helyi költségvetések között. Erről a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatás, a járási közigazgatások, a települési közösségek, a kistérségek és az oktatási irányító szervek képviselőinek részvételével megtartott online értekezleten számoltak be. Jelenleg a kistérségekben ellenőrzik az iskolai konyhák felkészültségét. Emellett befejezik a közbeszerzési eljárásokat, és szerződéseket kötnek az élelmiszerek, valamint a catering és kiszervezett étkeztetési szolgáltatások beszerzésére, közölte a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal.
0: У громадах Закарпаття триває фінальний етап підготовки до початку нового навчального року. Основна мета – з 1 вересня забезпечити повноцінний і безпечний навчальний процес у 566 закладах загальної середньої освіти області. Серед головних завдань – забезпечення безоплатним харчуванням учнів перших 11 класів усіх закладів загальної середньої освіти. Для цього між обласним і місцевими бюджетами розподілили майже 400 мільйонів гривень державної субвенції. Про це йшлося під час селекторної наради за участю представників Закарпатської ОВА, районних адміністрацій, громад та органів управління освітою. Зараз у громадах перевіряють готовність шкільних харчоблоків, також завершують тендерні процедури і укладають договори на закупівлю продуктів, послуг кейтерингу або аутсортингу. Про це інформує Закарпатська обласна військова адміністрація.
7: Szeptember 1-től az angol nyelv kötelező része lesz az óvodai nevelésnek az idősebb 5-6 éves korosztály számára. Az új szabályozás minden óvodai intézményre vonatkozik, függetlenül azok fenntartójától és működési formájától. Ez azt jelenti, hogy nem minden óvodás gyermekről van szó, hanem kifejezetten az óvodák nagy csoportosairól. Az angol nyelv az oktatási nevelési folyamat része lesz, nem pedig csupán egy választható, szülői igény alapján működő szakkör. Az ukrán oktatási és tudományos minisztérium szerint a nyelvvel való kora ismerkedés segítheti a gyermekeket abban, hogy már az iskola kezdés előtt természetesebben sajátítsák el az angol nyelvet, írja az Ungvár Info.
0: Із 1 вересня 2026 року

Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Rádió szlukacsán. Néhány mérkőzéssel elrajtolta az Európa Liga selejtezőinek negyedik köre. A játéknapot a Kaira-t Anderlecht találkozó nyitotta, ahol a belgák idegenben magabiztos 3-0-ás győzelmet arattak. A Ferencváros nagy lépést tette az Európa Liga főtáblára jutás felé, miután a selejtező playoff kör első mérkőzésén 1-0-ra győzött a török Trabzonspor otthonában. A hazaiak a hosszabbításban emberhátrányba kerültek, miután Nava Ivu a 90+6. Percben piros lapot kapott. Ugyanakkor a zöldfehérek még nem lehetnek nyugodtak, ha az egygólos előny nem életbiztosítás, ráadásul a Trabzonspor keretében több klasszis játékos is szerepel, így a visszavágó a Groupama arénában komoly kihívást jelenthet. Veszkő másik osztartóvá a csetverti round kvalifikációli Európa, zokrama vitreváli hrovai deny Kairata Anderlecht, rozromnú per mohunovú izizrahunkom trenul, zdobú belhíjski klub. A pisznyűse vitbúlesz eszen, neszka pojedenkiu, zokrama Trabzonspor v doma prohrál Ferencvároso. Az Athletic kiadvány összeállította a Premier League 50 legjobb játékosának listáját az új idény rajtja előtt. A rangsor élére a gólkirály Erling Haaland került, aki eddig 132 Premier League meccsen 112 gólt szerzett. A második helyen Bruno Fernandes áll, aki az előző szezonban 21 gólpasszal megdöntötte Thierry Henry és Kevin De Bruyne korábbi rekordját. Ezután négy Arsenal játékos következik, Declan Rice a harmadik, majd Gabriel, William Saliba és az új igazolás Bruno Guimaraes. A hetedik helyre a Chelsea ekvádori

Családi Kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

Hit, közösség, értékek. Határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

különkiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információ, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel, határon innen és túl.

legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. 92.1 FM. Классное радио в дорогу.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Dim 92. Biodim FM.

tudjátok, ha péntek, akkor bizony dalpremiér. Sziasztok, én Répási Eszter vagyok, és ezúttal Nikita Kiszeljov legújabb dalát hoztam el nektek. A fiatal ukrán énekes és dalszerző neve az elmúlt években egyre ismertebb lett Ukrajnában, de az ő története már gyerekkorában elkezdődött. 2010-ben az Ukrajna Máje Talán színpadán tűnt fel, ahol egy Molitva, vagyis ima című dallal lépett színpadra. Most évekkel később ehhez a gyerekkori emlékhez nyúlt vissza, és megszületett a saját, teljesen új Molitva című dal. Ez egy személyes történet a szerelemről és a hiányról, a hozzákészült videóklip pedig szintén különleges. Kiszeljov ezúttal egy látványos táncos produkcióban is megmutatja magát, ami tőle eddig szokatlan volt. Hallgassuk hát meg az eheti dalpremiért, Nikita Kiszeljov Molitva című dalát.

dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Vidyam azt a
1: Jodin FM. Klasszne radio. Vdorohu.

Külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információk, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel. Határon innen és túl.

0: Дитячі вислови, вечірні дитячі пісні, вірші та казки на радіо Пульс FM.
1: Az elkövetkező egy órában a Gyerekszájt című műsorunk következik. Kedves gyerekek, mese, móka, kacagás. Itt a Pulzus Rádióban. Tartsatok velünk!
2: Mese volt!
3: Abban minden mese volt!
4: Minden hétvégén esti mese a Pulzusán!

0: esett. Pengő királyfi. Volt egyszer egy király, annak három fia. Ez a király a halála órájában meghagyta a fiainak, hogy minden áldott nap új csizmát húzzanak fel, ne sajnálják a pénzt, mert ha szavát megfogadják, bizony nem bánják meg. Meghal a király, nagy ceremóniával eltemetik, s a királyfiak csak ugyan minden nap új csizmát húztak. De 2-3 esztendő múlva úgy elszegényedtek, hogy még az is alig volt, amit egyenek, nemhogy minden nap új csizmát húzzanak a lábukra. Mondja az idősebb királyfi. Látjátok, látjátok, kár volt megfogadni az apánk szavát. Elkoldusodtunk mi is, el az ország is, most már mit csinálunk? Igazad van, mondotta a középső királyfi. Bizony kár volt hallgatnunk az apánkra, elég lett volna, ha minden nap szépen kifényesítetjük a csizmánkat, mindenki újnak hitte volna. Azt mondja a legkisebb királyfi, akinek Pengő volt a neve. Ne panaszkodjatok, tudta édesapánk, hogy mit beszél. Ha el nem szegényedünk, itthon maradunk egész életünkre. Így legalább el kell mennünk valamerre, s látunk országot, világot. Hát hiszen nem is tehettek egyebet, el kellett, hogy menjenek világgá. Ahogy kimentek a városból, azt mondja a legidősebb királyfi. No, fiúk, én kilövöm a nyilamat, s ahol leesik, ott hálunk meg. Kilövi a nyilat a királyfi, egy nap s egy éjjel folyton folyvást mentek, akkor találták meg a nyilat rengeteg erdő közepében. Ott leheveredtek, vacsoráltak, de a legidősebb királyfi azt mondta az öccseinek, ő nem alszik el, strázsál az éjjel, nehogy valaki megcsúfolja. Elalszik a két kisebb királyfi, az idősebb meg felalá sétált, s hát egyszer csak jön egy rettentő nagy vatkan. Szörnyű nagy agyarai voltak, mégpedig tiszta színarany agyarai. A királyfi kirántotta a kardját, megölte a vatkant, az agyarait kirántotta, s eltette a tarisznyájába. Reggel felébredtek az öccsei, semmit sem tudtak arról, hogy mi történt. A bátyjuk sem szólott, s mentek tovább. Most azt határozták, hogy a középső királyfi lője ki a nyilát, s 3 nap 3 éjjel mentek, míg a nyilvesszőt megtalálták. Leülnek, vacsorálnak, a legidősebb s a legkisebb is elalszik, de a középső fennmaradt strázsának. Alig szenderül el a két királyfi, lecsap a magas levegő égből egy szörnyű nagy kesejű, rettenetes nagy szárnyával nekivág a királyfinak, de a királyfi hirtelen kirántotta a kardját, s ketté hasította a saskesejű fejét. 2 gyönyörű ezüsttól volt a saskesejű 2 szárnyában. Ezt a királyfi kihúzta, tarisznyájába tette, s reggel, mikor a testvérei felébredtek, egy szót sem szólt, csak mentek tovább. Most már a legkisebb királyfi lőtte ki a nyilát. Mentek is 7 nap s 7 éjjel megállás nélkül, amíg a nyilát megtalálták. Nagy tüzet raknak, letelepednek, vacsoráznak, s vacsora után azt mondja Pengő. No, ma éjjel én strázsálok. A bátyai nem akarták engedni, eleget mondták, hogy kicsi legény ő még ahhoz, de Pengő azt mondta, nem gyerek ő már, s fennmaradt strázsának. Amint jár fel alá, egyszer csak valami szomorú éneket hall. Vajon ki lehet, vajon mi lehet, gondolja magában, s elindul a hang után. Megy mendegél, s egy patakhoz ér, de abban alig volt víz, ami kevés volt, az is állott benne. Ebben a száraz patakban fickántozott, vergelődött egy aranyhalacska, az énekelt oly búsan, oly bánatosan. Kérdi Pengő. Hát neked mi bajod van, aranyhalacska? Ó, mondja az aranyhalacska. Nagy bánatom van én nékem. Megáradott a patak, lesodort ide messze az én hazámtól, most meg elapadott, nem tudok visszaúszni, s így kell elpusztulnom. De már ezt nem engedem, mondta Pengő, s felvette az aranyhalacskát, s addig vitte a patak mentén, amíg jó mély vizet nem talált. Ott szépen a vízbe eresztette. Köszönöm, hogy megmentetted az életemet, te jó fiú, mondta az aranyhalacska. Nesze, adok neked 2 aranypikkelyt, tedd el jól. Ha bajba kerülsz, csak lehelj rájuk, s eljövök segítségedre. Azzal a halacska nagy vígan tovább úszott. Pengő is visszament a bátyjaihoz. Azám, de mire visszaért, a tűz elaludott. Megijedt Pengő, hogy most mit gondolnak róla a bátyjai, ha felébrednek. Bizonyosan nem strázsált, aludott ő is. Gyújtott volna tüzet, nem volt mivel. Mit csináljon, merre forduljon? Felmászott egy magas fa tetejére, hát ha lát valahol tüzet. Látott is valahol messze-messze az erdőben, s ő bizony fogta magát, elindult abba az irányba. Alig indul el, szembe jöv vele az éjfél. Köszönti illendőképpen. Adjon Isten jó estét, öreg apám. Álljon meg egy kicsit, az Isten áldja meg, amíg tüzet hozok. Jaj, édes fiam, mondja az éjfél. Amíg te azt megjárod, addig én 7-szer megyek, s 7-szer jövök, nem lehet nekem olyan sokáig várnom. Bizony, ha nem vár szép szerint, majd vár másként, mondotta a királyfi. Volt a zsebében jó erős spárga, azzal éjfélnek mind a 2 kezét egy fához kötötte. Megy tovább, de 1 óra 2 alig telik belé, jő szembe vele a hajnal. Köszönti ezt is. Jó reggelt, húgomasszony! Adjon Isten, te királyfi! Álljon meg, lelkem, húgomasszony, amíg Amonnét tüzet hozok. Jaj, azt nem lehet, mondotta a hajnal. Amíg te azt a nagy utat megjárod, 7-szer megyek, 7-szer jövök én. Nem halhatnak az emberek olyan sokat egyfolytában. Bizony, ha meg nem vár, mindjárt meg is kötözöm, húgomasszony. S megkötözte a hajnalt is egy fához. Most már mehetett bátran a királyfi. Meg nem állott, amíg ahhoz a nagy tűzhöz nem ért. Látja messziről, hogy 12 óriás ül a tűz körül. Hely, gondolja magában, itt nem kapok én tüzet szépszerével. Fogja a nyilát, oda céloz, s kilő egy égő szenet a tűzből. De megint meggondolja magát, mégis elmegy oda, ne mondják, hogy lopja a tüzet. Oda megy, köszön illendőképpen, az óriások fogadják, jól megnézik tetőtől talpig, s kérdik tőle.
1: Ugyan bizony, te lőtted ki a szenet a tüzünkből?
0: Én lőttem ki, mondja Pengő, de meggondoltam a dolgot, mégis idejöttem. Adjanak kentek egy darab égőszenet Isten nevében.
1: Adunk mi jó szívvel, mondott a legidősebb óriás. Ha nem előbb forgasd meg a pecsenyénket.
0: Éppen ott sült a tűz felett egy ökörnyásra húzva. Pengő megfogta a nyársat a kis ujjával, s úgy forgatta pergette, akár csak egy leány az orsót. Mikor jól megpirult az ökör, mondotta Pengő. De már most csak ugyan adjanak tüzet, mert sietős az utam nagyon.
1: Várj csak egy kicsit, mondja az öreg óriás. Látod-e amott azt a fekete várat? Annak a falán van egy kakas, azt előbb lőd le, akkor aztán adunk tüzet.
0: Célba veszi Pengő a kakast, s úgy lelőtte, hogy egyszeri belefordult a vár faláról. Hely, az óriások nem tudták, hogy mit csináljanak nagy örömükben.
1: Hát ennek ugyan mit tudnak kentek örülni? Kérdezte Pengő.
0: Mondja az öreg óriás,
1: mindjárt megtudod. Tudd meg, fiam, hogy mi a bakarasznyi ember szolgái vagyunk. Nekünk kell bevenni azt a várat. Abban a várban lakik a fekete király, és annak 3 szép eladó leánya. A bakarasznyi ember feleségül akarja venni a legidősebb király kisasszonyt, a középsőt meg az idősebb fiának szánta, aki saskesejű képében szokott járni, a legkisebb király kisasszonyt pedig a kisebbik fiának, aki vatkan képében jár. Hiszen rég bevettük volna mi ezt a várat, hanem az a huncut kakas mindig felébresztette a kukorékolásával a katonákat. No, többet nem ébreszti fel, hanem azért neked velünk kell jönnöd. A vár falában van egy lyuk, azon bebújsz, aztán kinyitod a kaput.
0: A királyfi nem szólt semmit, mit volt mit tenni, ment az óriásokkal. Szépen bebújt a lyukon, hanem amikor bent volt a várban, visszaszólt az óriásoknak.
1: A kaput nem tudom kinyitni, már ahogy tudtok, úgy jöjjetek utánam, különben kint maradtok.
0: Mit csináljanak az óriások? Ha bőrüket ott hagyják, is mégiscsak rászánták magukat. Sorban bújtak keresztül a lyukon, s amint az első bedugta a fejét, Pengő lecsapta a kardjával, a testét meg utána rántotta, s így tovább mind a 12-nek levágta a fejét. Akkor fölment szépen a palotába, lábújhegyen végigment a szobákon, s hát a 3 király kisasszony mind más-más szobában alszik. A legidősebb király kisasszony szobájában egy egész meg egy félig égett gyertya volt. Az egész gyertyát meggyújtotta, a félig leégettet a zsebébe tette. Aztán ment a középső király kisasszony szobájába, annak az aranyrojtos sejemkendőjét vette el. Ment a legkisebb király kisasszony szobájába, de már annak a gyűrűt húzta le az ujjáról. Azzal szépen kiment a szobából, el az óriások tüzéhez, felkapott egy darab égőüszköt, szaladt vissza a bátyjaihoz. Amint ment visszafelé, eloldotta a hajnalt.
1: Na most mehet, húgomasszony, szerencsés utat!
0: Aztán eloldotta az éjfélt. Menjen kendis, bátyám uram, Isten hírével, eleget aludtak az emberek! Mire kivíradott, s a testvérei felébredtek, csak úgy ropogott, pattogott a tűz. De egy árva szó nem sok annyit sem szólt arról a bátyjainak, hogy hol s merre járt, s hogy milyen sokáig aludtak. Hát jól van, tovább ment a 3 királyfi, mentek 7 ország ellen. Egyszer betértek egy kocsmába. Haj, sok vendége volt annak a kocsmának, alig fértek el benne az emberek. De nem is csoda, mert itt minden utas annyit ehetett, ihatott, amennyi belefért, s egy árva krajcát sem kellett fizetni. Az volt a fizetés, hogy aki ide betért, s evett, ivott, mielőtt elment, el kellett, hogy mondja a maga történetét. Azám, ti nem is gondoljátok, hogy ki lehetett a kocsmáros. Ez a kocsmáros az a király volt, akinek a várát az óriások be akarták venni. Mióta Pengő megölte az óriásokat, mindenfelé kerestette a király, hogy ki lehetett az a derékvitéz ember, aki az óriásokat megölte, de senki sem állott elő. Kocsmát nyitott, úgy akarta megtudni az igazságot. No, bemennek a királyfik ebbe a kocsmába, jó lesznek, isznak. Hordják a bort a király kisasszonyok, kínálják a dali szép legényeket. Aztán Pengő elkezd beszélni, de még felit sem mondta el a történetének, int a király a legidősebb lányának. Az eltűnik, s hát egy kicsi idő múlva megáll a kocsma előtt 4 aranyos bársonyos hintó. Mind a 4 hintó elé 6 ló volt fogva. No, mondja a király,
1: Csak azt akartam megtudni, édes fiaim, hogy ki ölte meg az óriásokat. A fiaim vagytok mind a hárman, gyertek velem a váramba, még ma megtartjuk a lakodalmat. Beleülnek a hintóba párosával, hazavágtatnak a fekete várba, lett nagy dínom, dánom, lakodalom, folytabor, hencidátor, boncidáig, nem volt vége a helyehújának, két álló hónapig. Látjátok, látjátok, mondott a pengő a bátyjainak, mégis javunkat akart az édesapánk, mert különben nem láttunk volna országot, világot, stán hírét sem halljuk ennek a három szép leánynak. Igazad van, mondották az idősebb királyfik. Javunkat akarta az édesapánk, hanem most már illendő volna, hogy megnézzük a mi országunkat is. Jó lesz, biza, mondják, s mindjárt megegyeznek, hogy indulnak haza. Hadd lássák, nem szökötte meg az országuk. Befogatott a király a három hintóba, s indultak haza mind a hárman, s vitték magukkal a feleségüket is. Az első kocsiban a legidősebb királyfi ült, s egyszer csak látja, hogy az út közepén a nagy sárban egy bakarasznyi ember vergelődik. Kéri a bakarasznyi ember. Húzd ki a sárból, te királyfi, bizony megszolgálom, mondja a királyfi. Nem húzlak én, minek mentél bele? S azzal tovább hajtott. Jön utána a középső királyfi, azt is megszólítja a bakarasznyi ember, de a középső királyfi sem húzta ki, hanem a legkisebb királyfi az már megállítatta a hintaját, leszállott, kihúzta a bakarasznyi embert a sárból, még fel is ültette a hintóba. Hát egyszerre, uram teremtő, mi történt? A bakarasznyi ember megragadja a királyfi feleségét, belecsavarta a hét rőfös szakállába, s úgy eltűnt vele, mintha a föld nyelte volna el. Hely, nagy búbánat nehezedett a királyfi szívére, mondja a bátyjainak. Ti csak menjetek haza, mert én addig meg nem nyugszom, amíg a feleségemet meg nem találom. Visszaküldötte a hintót az apósához, s elindult gyalog. Ment hetet hét ország ellen. Amint megy, mendegél egy patakhoz ért, s eszébe jut az aranyhalacska, hát ha ez tudna segíteni rajta. Előveszi a két aranyhal pénzt, ráfúvint, s abban a pillanatban ott volt az aranyhalacska, s kérdezte. Mit parancsolsz, édes gazdám? Mondja pengő. A bakarasznyi ember elragadta a feleségemet, ugyan bizony nem tudnád-e megmondani, hol s merre lehet. Feleli az aranyhalacska. Én nem tudom megmondani, de azon a hegyen túl látod-e, van egy bölcsember, az három dolgon kívül mindent tud ezen a világon, s talán meg tudja mondani, hol van a feleséged. Elment pengő királyfi, s addig meg sem állott, amíg a bölcsemberhez nem ért. Ott ült a bölcsember egy nagy sziklának a tetején, lelógott hosszú fehér szakálla. Köszönti pengő illendőképpen, s elmondja, hogy miben jár. Tudom, ha nem is mondod, mondta a bölcsember, de ha meg akarod kapni a feleségedet előbb, te segíts rajtam. Kerek száz esztendeje, hogy ezen a sziklán ülök, s nem tudok felkelni, mert a mátkám a gyűrűjével együtt elveszett. Ha megtalálod a mátkámat s a gyűrűjét, akkor te is megkapod a feleségedet. Kérdezte pengő. Hát hol találom én meg

a gyémánt várhoz. Azt mondja az aranyhalacska. No te királyfi, jól megjegyezd, hogy ebben a várban minden fekete, még étellel is csak fekete étellel kínálnak. De te, akármit csináljanak veled, akárhogy megkínozzanak, egyebet el ne fogadj fehér ételnél. Bemegy Pengő a gyémánt várba, hát belől olyan fekete, mint a korom. Feketék a falak, feketék a garádicsok, az ablakok. Megy a szobákba, azok is mind feketék. Jönnek a szolgák, fekete az arcuk, fekete a ruhájuk. Aztán asztalt terítenek fekete abrosszal, fekete tálakkal. Hozták az ételeket, kínálták Pengőt, egyék. De Pengő semmihez sem nyúlt, mert minden étel fekete volt. Akkor egyszerre csak megtelt a szoba fekete emberekkel s asszonyokkal, s úgy megverték Pengőt, hogy elnyúlt a földön. Második nap éppen így járt. Hiába erőltették, hiába kínozták, hozzá nem nyúlt az ételekhez. Elkövetkezik a harmadik nap, s hát megfehérettek mind a szobák. Fehér ruhás emberek s asszonyok jöttek a szobába, fehér abrosszal terítettek asztalt, csupa fehér ételeket hoztak, s énekeltek Pengőnek szebbnél szebb nótákat. De most már Pengő is evett mindenből, amennyi csak belefért. Mondja reggel az aranyhalacska Pengőnek. No, a próbát jól kiálltad. Most menj le az istállóba, ottan találsz négy fekete paripát. Ez a négy paripa, négy leány. Egy a bölcsember mátkája, egy a farkas, egy a sas, és egy a holló királyé. Ezt a négy leányt az a vén boszorkány rabolta el, akiéhez a gyémánt vár. Mert úgy tud meg, ennek a vén boszorkánynak abban telik kedve, hogy mátkás leányokat rabol, azokat lovakká változtatja, hintó elé fogja. Mikor jól lejárta őket, vízbe fullasztja, s megint más leányokat szerez helyettük. Majd az istállóban meglátod a vén boszorkányt darás képében. Hol az egyik, hol a másik lóhátára száll. De te csak védj egy ostort a kezedbe, csapkodj a lovakra, s ha meg is kínozott szegényeket, addig csapkodj, amíg a darást el nem találod. Úgy tett Pengő, amint a halacska tanácsolta. Lement az istállóba, egy jó szíjostorral elkezdte csapkodni a lovakat, hogy azok fájdalmukban mind felrúgták a hídlást. Nagyokat nyerítettek. Hanem egyszer eltalálta a darást is. Lefordult egyik lóhátáról, abban a pillanatban vénasszonnyá változott. Nagy csivalkodással kiszaladt az istállóból, s úgy elszaladt, hogy talán meg sem állt a világ végéig. Hát, amint a banya kiszalad az istállóból, a négy ló gyönyörűséges szép négy leánnyá változott. Pengő mindjárt indult a négy leánnyal, s vitte őket a bölcsemberhez. Megérkeztek a sziklához, fel akar kelni a bölcsember, s hát nem tud felkelni, pedig ott volt a mátkája előtte. Hát a gyűrűt nem hoztátok el? Kérdezte a bölcsember. Ja, Istenem, sírt a leány, azt a vén boszorkány elvette tőlem, s magával vitte. Gondolkozott egy keveset a bölcsember, s mondta. Azt már tudom, hogy a földön nincs a gyűrű, mert ha ott volna, tudnom kellene. Hát vagy a levegőben, vagy a vízben van. Eközben odaérkezett a farkas, a sas, meg a holló király is a mátkájáért, s a sas meg a holló király mondotta. No, annyit mi is mondhatunk, hogy a levegőben nincs a gyűrű, mert különben tudnunk kellene róla. Megszólalt az aranyhalacska. Akkor bizonyosan a tengerben van. Egyszeriben összehitte a halakat mind, s kérdezte, hogy nem láttak-e egy mátka gyűrűt. Mind azt felelték, hogy ők nem láttak. Mind itt vagytok-e? Kérdezte az aranyhalacska. A sántacsuka még nincs itt, felelték a többiek. Hát egyszer jön a sántacsuka is, rákiált az aranyhalacska. Hát te hol voltál, hol késtél meg? Mondja a sántacsuka. Én bizony egy gyűrűt találtam a tengerben, s azt elittam a kocsmában. Ilyen-olyan teremtette, kiáltotta az aranyhalacska. Mindjárt visszahozd azt a gyűrűt! A sántacsuka nagy dérrel durral elinalt, visszahozta a gyűrűt, odaadták a bölcsembernek, s abban a pillanatban felállott, s azt mondta Pengőnek. A te feleséged a tenger 99. szigetén van, a bakarasznyi embernél. Eredj oda, ott megtalálod, s ha igazán szeret, majd ki tudja a bakarasznyi embertől, hogy miben van a szörnyű nagy ereje, mert szörnyű nagy ereje van. Akkor aztán elhozhatod a feleségedet. Az aranyhalacska mindjárt előszólított egy nagy szett halat. Pengő a hátára ült, s úgy úszott a 99. szigethez. Hát, amint odaérkezik, s kilép a szigetre, éppen ott sétál a felesége. Ölelik, csókolják egymást. De mikor vége volt az ölelésnek, csókolásnak, azt mondja az asszony nagy búsan. Hiába fáradtál ide, édes uram, nem tudsz megszabadítani a bakarasznyi embertől, mert szörnyű nagy ereje van, és én meg nem tudom, hogy miben tartogatja. A bakarasznyi ember éppen a déli álmát aludta, mondta az asszony Pengőnek, csak bújjon el valahová, majd mégis megpróbálja, hát ha mézes mázos szavakkal kiveszi belőle a titkot.
Felmegy a királyné a palotába, éppen

Ekkor ébred fel a bakarasznyi ember, oda megy az asszony hozzá, simogatja a hétrőfös szakállát, cirógatja az arcát, s mondja. Látod, látod, mindig mondod, hogy így meg úgy szeretsz engem, de én nem hiszek neked. Hát én azt mivel tudjam bebizonyítani? Kérdezte a bakarasznyi ember. Mivele? Azzal, ha megmondanád, hol tartogatod az erődet, legalább én is vigyáznék rá. Nagyot kacagott a bakarasznyi ember. Hát, megmondom neked, ott vanni az ajtó mellett, abban a darab fában. Ja, Istenem, hát hogy lehet ott tartani, hát, ha valaki elvinni, mondotta az asszony. Azzal felkapta a fát, s bezárta az almáriomba. A bakarasznyi ember nagyot kacagott. No, látod, elbolondítottalak, mert nem a fában van az erőm, hanem abban a seprűben, mi? Bizony, ha abban van, akkor azt is elzárom, s elzárta az almáriomba. A bakarasznyi ember még nagyobbat kacagott. Látod-e, megint elbolondítottalak, mert nem a zseprűben van az én erőm, hanem a piszkafában. Az asszony szépen felvette a piszkafát, kendőbe takargatta, s elzárta az almáriomba. Azt mondta akkor a bakarasznyi ember. No, most már látom, hogy igazán szeretsz. Hát tudd meg, hogy sem abban a fában, sem a zseprűben, sem a piszkafában nincs az én erőm. Ott van az én erőm messze innét az erdőben, egy aranyszarvasban. Ez az aranyszarvas, mikor én alszom, mindig lejár inni az aranypatakba. Ha valaki meglőné, egy bárány szöknék ki belőle. Akkor ebben lenne az én erőm. A bárányt, ha meglőnék, kirepülne belőle egy aranykacsa. Ha az aranykacsát meglőnék, abból kiszállna egy aranybogár, s ha ezt el nem pusztítanák, ebben megmaradna az erőm, de ha ezt is elpusztítják, akkor az én erőmnek vége. Hiszen csak azt várta az asszony, hogy elaludjék végre a bakarasznyi ember. Mindjárt kisurrant a palotából, szaladt Pengőhöz, s töviről hegyire elmondta neki, amit a bakarasznyi embertől hallott. Megy Pengő az erdőbe, s amint megy, mendegél, meglát egy farkast, meg akarja lőni, de a farkas megszólal. Ne ölj meg, királyfi, mert engem a farkas király küldött a te segítségedre. Megy tovább Pengős, egyszer csak a feje felett egy sas repül el. Veszi a nyilát, megcélozza, de a sas megszólal. Ne lőj meg, királyfi, mert én tereád vártam itt. A sas király küldött a segítségedre. Jól van, nem lövi meg, hogy lőtte volna meg. Megy tovább Pengő királyfi, s hát egy holló repül feléje. Célba veszi azt is, de a holló is megszólal. Ne lőj meg, királyfi, mert engem a holló király küldött a te segítségedre. Pengő nem lőtte meg a hollót, hanem ment egyenesen az aranypatakhoz. Ott meghúzódott egy bokor mögé, és várta az aranyszarvast. Hát egyszer jön az aranyszarvas, hegyezi a fülét, néz erre, néz arra, s hogy nem látott senkit, belemegy a patakba. Úszott benne fel s alá, fürdette magát, s akkor Pengő szépen célba vette a nyilával, s lelőtte. Szaladod a Pengő, hogy megfogja az aranyszarvast, de már abban a szempillantásban ki is ugrott belőle az aranybárány. Uccu, ott volt a farkas, neki szökött a báránynak, szétszaggatta. A bárányból kiröppent az aranykacsa, de arra lecsapott a sas, összetépte. Az aranykacsából kiszállott az aranybogár, azt meg a holló fogta meg. Szépen odavitte Pengőnek, s Pengő zsebkendőjébe kötötte a bogarat, úgy vitte a bakarasznyi ember palotájába. Felmegy Pengő a palotába, mondja nagy örömmel a feleségének, hogy megvan a bakarasznyi ember ereje. Hát arra a szóra támolyog ki a szobából a bakarasznyi ember is, s mondja Pengőnek. Megfogtad az erőmet, királyfi, de ha visszaadod, cserébe neked adom minden vagyonomat, mondott a Pengő. Nem kell a vagyonod, s nem is hiszek a szavadnak, mert te jóért rosszal fizettél nekem. Azzal a bogarat beledobta a tűzbe, porrá égett, s ím, halljatok csodát, szemük láttára porrás hamuvá lett a bakarasznyi ember is. No, feleség, mondott a Pengő, most már kettőnké a világ. S mentek haza az asszony apjához. Csaptak nagy lakodalmat, meghívták rá a bölcsembert, a sas királyt, a holló királyt, a farkas királyt, Pengő királyfi két bátyját, s hét nap s hét éjjel szólott a muzsika, folyt a bor hencidától boncidáig. Lakodalom után a király Pengőnek adta egész országát, s még ma is élnek, ha meg nem haltak.

legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

0: én.
1: FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobban. Megdobbant.
2: Zvíruj v srdci. Rádio Pulz FM.

0: sem kerül.
1: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Rádió Pulsz FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este, hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс.
2: Привет, Москва. И один FM.
1: Классное радио. Вдорог.

0: a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Це Радіо Пульс. 92.2 FM.